A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: majd egyszer utolér a fény.
1: Money FM, the number one hit music station.
2: Hit music station.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
6: Fan FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nem számít, hova visz ez az út el. A sötét felhőket az égről fújd el. Poros utakon is ösvények mentén. Ha nem mennék, az nem is én lennék. Saját magam keresem ezen az úton. Semmi

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

Kettőtől fülig Fun FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.6.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene. Fan FM.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Expert Forum friss jelentése szerint a romániai politikai válság idején jelentősen megnőtt a Kilincsorgescut és az AURT támogató, valamint az Európai Uniót támadó tartalmak terjedése a TikTokon. A szervezet több tízezer videót és kommentet elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a platformon koordinált, részben nem hiteles fiókhálózatok erősítik fel a politikai üzeneteket. A hozzászólások több mint fele ismétlődő vagy azonos szöveg, sok profil pedig egyáltalán nem tett közzé saját tartalmat. Az elemzés szerint a leggyakoribb üzenetek Kilincsorgescut népszerűsítették, miközben az Európai Unió ellenes és szuverenista narratívák domináltak. Az Expert Fórum szerint a dezinformáció visszaszorításához aktívabb és átláthatóbb állami kommunikációra lenne szükség. A Nemzeti Liberális Párt ultimátumot ad a szociáldemokratáknak, hogy ezen a héten javasoljanak egy megoldást a politikai válságból való kilábalásra. Gabriel Andronáke, a Penele képviselőházi frakció vezetője Facebook bejegyzésében a szociáldemokrata párt teljesen megfeledkezett az általa előidézett politikai válságról című gondolatokat osztott meg. A liberális párti politikus emlékeztetett, hogy benyújtása után alig egy héttel már szavazott is a parlament a bizalmatlansági indítványról a határidők lerövidítése miatt. Ultimátumot adnak a szociáldemokratáknak, hogy ezen a héten álljanak elő egy megoldással a politikai válságból való kilábalásra, ha pedig nincs megoldásuk, álljanak félre és hagyják, hogy keressenek mások. A romániai lakosság többsége Nikus Ordán államfő leváltása ellen szavazna, ha referendumot írnának ki erről. Derül ki az Inscope Research friss közvélemény kutatásának eredményéből. Eszerint a romániaiak 44%-a támogatná ezt, 50,7% pedig a leváltás ellen szavazna. Ha kizárjuk a válaszadók közül azt az 5,4%-ot, amelyik nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre, az elnök leváltása ellen szavazók aránya 53,1%, a leváltását támogatóké pedig 46,9% lenne a népszavazáson, hívták fel a figyelmet a felmérés készítői. Elkezdődött az óvodai beiratkozások első szakasza Romániában. A szülők május 29-éig nyújthatják be a jelentkezési lapokat, amelyeken három intézményt jelölhetnek meg. Az első elosztási eredményeket június 18-án teszik közzé, ezt követi a második beiratkozási szakasz június végén és július elején. Amíg szabadon maradt helyekre augusztusban lehet jelentkezni. Az Oktatási Minisztérium hangsúlyozta, a felvételnél nem a jelentkezés sorrendje számít, hanem kizárólag a módszertanban rögzített kritériumok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többnyire derült égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, illetve tovább emelkednek a nappali átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 5-7 fok közé csökken, napközben a csúcsérték akár a 26 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
1: Reklámot hallottak!

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hello@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a piros húsos paprika kilója 12 lej 49 bani, és az új fehér burgonya kilója 2 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tábláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
5: Lackó, te milyen jó festesz!
6: Vakolok főnök, de kösz!
5: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
6: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
7: Reklámot hallottak.

Mindegy, hogy ki mit mond, légy önmagad. Ők voltak a Sting and the Police, valamint az Englishman in New York 1987-ből. 3:48 lesz, 5 perc múlva jó reggelt kívánok. A csillagok már üzennének, én csak hangot adok ezeknek az üzeneteknek, aztán folytatjuk a későbbiekben a híradóval, no de lássuk, kinek mit ígérnek mára a csillagok. Kos próbálja meg ellenállni a kísértésnek, hogy összevesszen a főnökével, azzal csak a jó lehetőségeknél vágná el magát. Aztán itt van a Vika, úgy érzi, hogy kisebb válságba került, megrekedt az élete, talán segítene, ha a szakmai téren megpróbálná tovább képezni magát. Felvillanyozott éber és remek helyzet felismerő tehetséggel bír az ikrek, ennek köszönhetően igen jól végzi a munkáját. A szerelem ma könnyű, a Vénusz ráadásul a rákkal van, a május szép új szerelemmel ajándékozhatja meg, vagy ha már rátalált az igazira, akkor a szerelem bizony materializálódhat. Már jó ideje törheti a fejét az oroszlán azon, hogy a munkahelyét valahogy újra kellene váltani, ami nem csoda, hiszen nagyon erős ellenérzései lehetnek a főnökével, vagy a jelenlegi hivatásával kapcsolatban. Egy barátjának komoly sikerei lehetnek, melyeket aligha érhetett volna el ön a kedves szűz nélkül. A hálája nem marad el, de ehhez az kell, hogy ön keresse vele a kapcsolatot. Nehezen mennek a tárgyalások, a mérleg is és az üzleti partnerei is hajlamosak lehetnek arra, hogy valamiképpen túlreagálják a dolgokat. A kiegészítő jegyében járó Szaturnusznak a Vénusszal alkotott kvadrátja elsősorban a családi kapcsolatokban okoz problémás helyzeteket. Más talán már rég összeroppant volna ennyi munka alatt, de a Skorpió mindenkinél jobban bírja a strapát. A lelkesedés és a remény hajtja, hogy valami újban vehet részt, vagy jobb, kedvezőbb pozíciót kaphat, esetleg, hogy modernizálhatja, érdekesebbé teheti a munkáját vagy a munka környezetét. A nyilas szeretné megosztani a problémáit, de úgy érzi, hogy a társa fittyet hány a gondjaira. Még nehezebb a helyzete, hogyha nincs is párja. Ha még ráadásul a legidősebb generáció tagja is ön, akkor nagyon meg kell gondolnia, hogy milyen gondokat var a fiatalabbak nyakába. A bak nem tudja megmagyarázni az okát, de valahogy nagyon rossz a kedve egész nap, vagy legalábbis az első felében mindenképp. Ám ön muzikális jegy, tehát a zene erejével mégiscsak kiragadhatja magát az önsajnálat és a depresszió mocsarából. Valami olyasmiért hibáztatják a vízöntőt, amiről nem tehet, sőt, aminek éppen az ellenkezője lehet igaz rá. Ne rágódjon ezen, hanem azonnal és nyíltan fejtse ki a véleményét. És végül a halak bizonyos eltitkolt családi problémák ma a fenszínre törhetnek, méghozzá annál erőteljesebben, minél régebb óta nyomták el az érzést. A jogtalanság érzése elsősorban önön uralkodhat el, de meglepődhet azon, hogy más családtagjai is ugyanúgy érezhetnek. Fűtől fűlik, fene fel. Tell it to my heart.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az új közalkalmazotti bértörvény eltörli a jelenlegi pótlékok több mint felét, jelentette ki hétfőn az ügyvivő munkaügyi miniszter. Az új bértörvény tervezetéről beszámoló sajtótájékoztatón Drágos Peszláró elmondta, a közszféra egyik nagy problémáját a méltánytalanságok jelentik, mert az emberek nem csak a saját fizetésükre figyelnek, hanem arra is, hogy mennyit keresnek a velük azonos beosztásban dolgozók. Az eltéréseket sok esetben a pótlékok okozzák. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete Peszláró szerint eltöröl a jelenlegi 151 pótlék közül 87-et, tehát közel 57%-kal csökken a számuk, értesülte az Agile Press. A tárcavezető elmondta, a jogszabályjavaslat szerint a pótlékok nem haladhatják meg az intézmények bérkeretének 20%-át. A teljesítménypótlékot az alapfizetés 10-20%-ában szabja meg a tervezet, amely arról is rendelkezik, hogy a rendkívüli teljesítményért járó bónuszt az alkalmazottak legfeljebb 30%-a kaphatja meg, magyarázta az ügyvivő miniszter. Drágos Peszláró azt is elmondta, hogy a tervek szerint 2027. január 1-től életbe lépő törvény 5 évig nem módosítható. A jelenleg érvényben lévő törvényt az elfogadásától 2022. októberéig 43 alkalommal módosították vagy egészítették ki. A munkaügyi minisztérium hétfőn tette közzé az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet hamarosan a parlament elé terjesztenek. A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte, derül ki a hétfőn közvitára bocsátott tervezetből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül, a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban adott utasítást. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Lemondott tisztségéről Demeter András István ügyvivő kulturális miniszter, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyben trágár kifejezésekkel beszélt a román nemzeti érdekről egy korábbi korrupciós ügy kapcsán. Korábban szakértői vizsgálatot kért a felvételről annak hitelességének igazolása érdekében. Lemondását azonban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Csoma Botond, a szövetség szóvivője, képviselőházi frakciójának vezetője is kérte. A lemondásról beszámoló Facebook bejegyzésben azonban továbbra is arra utal, hogy kijelentését kiragadták a kontextusból, és nem vádolható azzal, hogy nem tartotta szem előtt a nemzeti érdeket. Kelemen Hunor a Demeter lemondásra felszólító Facebook bejegyzésben úgy fogalmazott, a hangfelvételen a miniszter vállalhatatlan hangnemben beszélt a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozott, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegezésének. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta ég volt, mellett száraz, napos időre lehet számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Május 26-a van kedd, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel és friss kávéval. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai közül válogatok a következő közel 60 percben is. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csont és bőr nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 65 bani a Lidl Plusszal, a 300 gromos Milvona friss sajtkrém tejföllel 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a 0,5 literes Neumarkt világos sör 2 lej 69 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.
6: Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Május 26-a van a mai napon, Fülöp, valamint Evelin nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 46 éve 1980-ban Farkas Bertalan az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 40 éve 1986-ban az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó. 981 éve 1045-ben Orszaoló Péter magyar király felajánlotta az országot harmadik Henrik német-római császárnak. 221 éve 1805-ben Napóleon Bonaparte Olaszország királya lett. 140 éve született Al Jolson, litván születésű amerikai énekes, az egyik első sztár, az első teljes hangos film főszereplője. 132 éve született Lukács Pál, Paul Lucas, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Katharine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, illetve Alfred Hitchcock is rendezte. 130 éve 1896-ban elsőként a Dow Jones & Company közzétette a maga tőzsdeindexét a New York-i értékpapír tőzsdén. 119 éve született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdal már elő van készítve, ezzel köszöntjük a nap ünnepeltjeit.
1: Fan FM Rádió. Válasz a zajra!

Fülig zene. Fan FM. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Te a Fan FM-et hallgatod. Günther Ottóval.

Tame Impala tavalyi megaslágere a Dracula a mai napon nagyon-nagyon betalált, lévén, hogy ma május 26-án van a Dracula világnap. Bram Stoker ikonikus gótikus horror regénye a Dracula 1897-ben éppen ezen a napon jelent meg Londonban. A kezdeményezést 2012-ben indította el egy Whitby társaság, lévén, hogy a regény egy része ebben az angol tengerparti kisvárosban játszódik, és azóta a popkultúra, a gótikus stílus és a vámpíros történetek kedvelői világszerte ezen a napon ünneplik a beláthatatlan hatású gróf örökségét. Egyébként stílusos és kifejezetten vagány ünnep lehet a mai nap, hogyha ezen a napon mondjuk jótékonysági alapon elmegy vért adni.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páv fájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Reklámot hallottak!

0: Tamás, Kagavi és Lotfi, Begi valamint a Bárhol 2019-ből 9:05. Szervezetünknek számos különféle vitaminra és ásványi anyagra van szüksége, ahhoz, hogy megfelelően működjön, ezzel semmi újat nem mondtam. Ahhoz, hogy testileg és lelkileg is jól érezzük magunkat, ezeknek a szintje valamilyen formában egyensúlyba kell kerüljön. Ha rendben vannak, energikusak vagyunk, jobban forog az agyunk, kevésbé könnyen vagyunk fáradékonyak, viszont ha valamelyikből hiányt szenvedünk, az már olyan tüneteket idézhet elő, amelyek akár ijesztőek is lehetnek, talán súlyosabb betegségekre kezdünk gyanakodni. Így van ez például a B1 vitaminnal, más néven a tiaminnal. Ez a vízben oldódó vitamin támogatja ugyanis az anyagcserét, az idegrendszer működését, segít az agynak és a testnek hasznosítani a szénhidrátokat, de a szívizomzat számára is jótékony hatással bír. Viszont szervezetünk nem képes nagy mennyiségben raktározni, ráadásul más mikrotápanyagokhoz képest ritkábban jut eszünkbe a pótlása. Ezért aztán nagyon gyakori a B1 vitamin hiány. Ennek jelei közt említhetjük a fáradékonyságot, tartós kimerültség érzetet, az ingerlékenységet, a nehézkes koncentrációt, rövidtávú memória zavarokat, étvágytalanságot, émelygést, az izmok gyengeségét vagy éppenséggel ugye a gyakori fáradékonyságot, súlyosabb esetekben akár zsibbadás vagy homályos látás is felléphet. Ezen tüneteket tapasztalva sokszor rögtön valami komolyabb bajt sejtünk, pedig étrendünk finom hangolásával sokat tehetünk a javulás érdekében. Mekkora bevitelre van szükségünk, az nagyon változó. A felnőttek számára 1-1,1, felnőtt férfiaknak 1-1,4 mg közötti érték az ajánlott, annak függvényében, hogy pontosan hány évesek, mivel a szervezet nem tudja kellően raktározni, folyamatosan gondoskodni kell a pótlásról, amit többek között lencsefélékkel és más hüvelyesekkel, lazaccal, pisztránggal, sertéshússal, teljes kiörlésű gabonából készült termékekkel, barna rizssel és joghurttal is megtehetünk, és a felsoroltak nem is rosszak, sőt...
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

Bob Sinclair és ki ez a közös dala, idei megjelenés, I Can Wait. Szerintem ez a füllet nyári éjszakákon a klubokban nagyon sokat fog menni idén. 62 éves a mai napon, 1964-ben született Lenny Kravitz, Grammy-díjas zenész, a háttérben már szól egy dal, 2000, azt hiszem, hogy 2008-ban jelent meg ez a Love, Love, Love.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM.

0: Egy rendkívül érdekes és viszonylag ritkaság számba menő kollaboráció anno 1986-ból, amikor is a Run DMC a nagy hip-hopperek és az Aerosmith a nagy rockerek összeálltak egy közös dal erejéig, és milyen jól tették Walk This Way. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai szólnak itt nálunk az éterben, a következő órában pedig a No Sugar zenekarral beszélünk a vadi új dal kapcsán, és természetesen a dalt is meghallgatjuk.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a piros húsos paprika kilója 12 lej 49 bani, és az új fehér burgonya kilója 2 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés és segítő enzimkomplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az új közalkalmazotti bértörvény eltörli a jelenlegi pótlékok több mint felét, jelentette ki hétfőn az ügyvivő munkaügyi miniszter. Az új bértörvény tervezetéről beszámoló sajtótájékoztatón Drágos Peszláró elmondta, a közszféra egyik nagy problémáját a méltánytalanságok jelentik, mert az emberek nem csak a saját fizetésükre figyelnek, hanem arra is, hogy mennyit keresnek a velük azonos beosztásban dolgozók. Az eltéréseket sok esetben a pótlékok okozzák. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete Peszláró szerint eltöröl a jelenlegi 151 pótlék közül 87-et, tehát közel 57%-kal csökken a számuk, értesült az Ager Press. A tárcavezető elmondta, a jogszabályjavaslat szerint a pótlékok nem haladhatják meg az intézmények bérkeretének 20%-át. A teljesítménypótlékot az alapfizetés 10-20%-ában szabja meg a tervezet, amely arról is rendelkezik, hogy a rendkívüli teljesítményért járó bónuszt az alkalmazottak legfeljebb 30%-a kaphatja meg, magyarázta az ügyvivő miniszter. Drágos Peszláró azt is elmondta, hogy a tervek szerint 2027. január 1-től életbe lépő törvény 5 évig nem módosítható. A jelenleg érvényben lévő törvényt az elfogadásától 2022. októberéig 43 alkalommal módosították vagy egészítették ki. A munkaügyi minisztérium hétfőn tette közzé az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet hamarosan a parlament elé terjesztenek. A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte, derül ki a hétfőn közvitára bocsátott tervezetből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban adott utasítást. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Lemondott tisztségéről Demeter András István ügyvivő kulturális miniszter, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyben trágár kifejezésekkel beszélt a román nemzeti érdekről egy korábbi korrupciós ügy kapcsán. Korábban szakértői vizsgálatot kért a felvételről annak hitelességének igazolása érdekében. Lemondását azonban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Csoma Botond, a szövetség szóvivője, képviselőházi frakciójának vezetője is kérte. A lemondásról beszámoló Facebook bejegyzésben azonban továbbra is arra utal, hogy kijelentését kiragadták a kontextusból, és nem vádolható azzal, hogy nem tartotta szem előtt a nemzeti érdeket. Kelemen Hunor a Demeter lemondásra felszólító Facebook bejegyzésben úgy fogalmazott, a hangfelvételen a miniszter vállalhatatlan hangnemben beszélt a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozott, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegezésének. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta ég volt, mellett száraz, napos időre lehet számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak ebben az órában is, köztük a No Sugar Vadi új dala. Tartunk egy jó kis dal premiért, és természetesen elbeszélgetünk az alkotókkal. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladóhunor salátáit. Halspecialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Reklámot hallottak. Fun

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
1: 9:40, egyre bátrabban süt a nap, emelkednek a hőmérsékleti értékek, és emelkedik a jó hangulat itt a stúdióban. Az előző órában említettem, hogy itt lesz velem a No Sugar, bár nyilván ugye nem teljes mellszélességgel. Szőcs Reni, az új énekesnő, illetve Berecki Boti, az örökös No Sugar tag, egykori alapító. Jól emlékszem, te alapítottad, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, üdvözöljük a hallgatókat. Igen, nagyon jól emlékszem.
1: Ha már egy ilyen nagyon mély kérdéssel indítottam, megbántad?
2: Nem, szerintem ezt sose fogom megbánni.
1: Ez jó, ez jó. No, hát akkor Isten hozott a Fun FM rádióban, René, és nyilván a csapatban is most már feltételezem, hogy megtaláltad a helyed. Mekkora intenzitású volt ez a váltás, ha úgy tetszik?
3: Először is jó reggelt minden kedves hallgatónak, én is jó reggelt kívánok. Hát igazából ugye azért az én kis poppos, lájtosabb verziómhoz képest azért ez egy sokkal keményebb, rokosabb műfaj, de én nagyon-nagyon élem ezt így, főleg a színpadon, úgyhogy azt érzem, hogy a srácokkal már az első pillanattól megvolt a hangulat, és az a kémia, amit szerintem egy ilyen hosszú távú együttműködés, együtt dolgozás igényel. Úgyhogy örülök, hogy ez tényleg így az első próbán már kibukott.
1: Boti, nagyon valahová, nagyon elmerengtél. Mi jutott időközben eszedbe?
2: Nem, teljesen itt vagyok. Itt vagyok, hallgattam, hogy Renőt.
1: Rendben van a kávéd, elég erős?
2: Igen, erős.
1: Jó.
2: Erős, na. Is. Kicsit hosszú, igen.
1: Kicsit hosszú? Igen. Hát, figyelj, felé tölts ki egy virágcserépre, és aztán jó lesz. Megjelent az első dal, ez a Forog a kerék, és feltételezem, hogy már jó néhány készül még a háttérben, de nyilván nem lehet mindezt egyszerre úgy a közönségre zúdítani. Hogy fogadta a közönség az imidzsváltást, mert ugye icipicit rózaszínebb lett a logó, csajosabb lett az egész történet, illetve hogy fogadtátok ezt ti, a zenekar meglévő tagjai?
2: Hát figyelj, a frontember váltás az mindig egy nagyon nagy történet, ugye az a talán a legveszélyesebb, vagy a legdurvább, amikor egy frontember váltás van, mert igazából az ő arca, meg az ő egyénisége adja el hát ő kell prezentálja az egészet, és ilyen szempontból mindenképpen kell alkalmazkodni. Most az, hogy kicsit rózsaszínesebb lett, mondjuk a logó nem pont ettől, már előtte lett. Persze, hát át kell alakítsuk a zenekart, át kell formáljuk Renének az arcára gyakorlatilag, és akkor ezért pontosan, tehát úgy, ahogy René is mondta, ő hozza a picit ilyen lírikusabb hangulatot, mert meghozzuk a keményebbet, csak a kettőnek a találkozása lesz igazából az új No Sugar-nek a hangzásvilága.
1: És hozta az új fuvallatot nyilván.
3: Igen.
1: No, mennyire volt ez nehéz a fiúkkal megértetni és elfogadtatni?
3: Hát ugye azért azt tudni kell, mi már dolgoztunk együtt, volt már azért egy pár olyan fellépés, ahol én vendégelőadóként szerepeltem, így azért ismertük is egymást, és ugye én is Liviát, szóval nem volt idegen, de azért mindenképp én is jeleztem nekik azt, hogy azért az a nagyon durva, nagyon-nagyon extra rock, de mondták, hogy ők sem szeretnék azért ezt így úgy továbbvinni, szóval ilyen kis finoman megbeszéltük azt, hogy mi lesz az, amit úgy mond, én is hozok, ők is hoznak, és akkor azt, hogy szépen találkozik, és valahogy úgy No Sugar-ösé tudjuk variálni és varázsolni. Szerintem ez nagyon jól működik, és azt érzem, hogy minél több új dal fog érkezni, annál inkább meg fog érkezni a zenekarnak az új hangulata is, de hogy marad a régi is, szóval igazából a régi No Sugar fánok sem maradnak No Sugar nélkül.
1: Ez a kemény vonalasok, akkor rock egy picit, akkor most háttérbe szorul, értsem ezt így?
2: Nem fog háttérbe szorulni, picit át fog alakulni. Tehát, hogy a koncerteken mindenképpen rokosabban szóltak a dalok eddig is, és most is ugyanúgy szólnak, hanem inkább szerintem az új dalokra koncentrálva lesz egy ilyen, hát egy igazából, tehát rendi hang karakterére kell most már formálni a dalokat, úgyhogy egy picit valószínű más lesz, és nem veszélve arról, hogy bejött a rap, ami eddig nem volt. És ez is egy újdonság, és ez is elviszi egy másik irányba, és igazából kibővíti, tehát a mondani valóját, a daloknak az üzenetét, erre ez nagyon rásegít.
1: Elkerülhetetlen a kérdés, ugye, mert jó néhány dallal rendelkezik a No Sugar, de hogy nem a te hangkarakteredre voltak ezek írva, hogy te is, Boti, fogalmaztál. Mennyire nehéz ezt, ezt megszokni, megtanulni, beleállni az egész történetbe, hiszen oltári nagy repertoárral van a No Sugar, és ugye addig, amíg az új dalok megszületnek, kiforják magukat, addig a régiekkel kell menni tovább, ez ilyen egyszerű.
3: Igen, és azért ugye azt is tudni kell, hogy Botinak a szövegei sem azért egy egyszerű dalszövegek, szóval ő tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépeket ír, nagyon sok mondani valóval, és azért ezt mind megjegyezni egy nagy repertoár tekintve, szerintem nagyon munkás, tényleg nagyon, most is nagyon sokat dolgozok azon, hogy ezek a szövegek tényleg a fejemben maradjanak, és a koncerten is ugye élesben talán sokkal nehezebb, mert az a koncertrutin szerintem az egyik legnehezebb része a frontember váltásnak. Tehát azon túl, hogy a dalokat a próbateremben megtanulod, és nagyon jól mennek, azon túl a koncert rutin az a sokkal később érkezik, az minimum szerintem egy év, vagy egy fél év, és én talán itt érzem a kihívást, hogy ez a sok repertoár, de vannak olyan dalok, amiket imádok, és a hangomnak is fekszik, viszont vannak olyanok, amik tényleg küzdelmesebbek. Mind szöveg, és mind hangügyileg. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy minél inkább ez ne legyen érezthető annak, aki esetleg a hallgató a koncerten.
1: De akkor tulajdonképpen ez a meglévő dolog egy teljesen új köntöst kapnak, nyilván nem mind.
2: Igen, tehát picit újra lettek hangszerelve is, ez is már ráfért a zenekarra, és ennek is nagyon örülök, mert most ezzel az új csapattal, az új felállással ezt meg tudtuk csinálni. Ezt én régebb is nagyon erőltettem, hogy fiúk, ezt már játszok 4-5 éve, ez kicsit másképp kellene, ott nem nagyon tudtam ezt véghez vinni, de most ilyen téren is, tehát hangzás szempontjából is egy megújulás, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a No Sugar koncertnek.
1: Tényleg, hogy áll össze egy koncertnek a repertoárja, ha már említetted ezt a 4-5 évet?
2: Hát igen, most már van annyi, ugye van 3 nagy lemezünk, meg igazából azon kívül is vannak még dalok, amik nem nincsenek rajta a lemezek 3 nagy lemezen, így elég érdekes kiválasztani, tehát mindig van egy kis vacilálásnak, hogy ez legyen, ez ne legyen, mindenkinek más a kedvence, mindenki mást ér, azt mondja, hát ez működik koncerten, hát de nekem nem működik, nem. Tehát mindenki másképp látja, ez a másik történet, hogy koncertvégén lemezen, így elég érdekes kiválasztani, tehát mindig van egy kis vacilálásnak, hogy ez legyen, ez ne legyen, mindenkinek más a kedvence, mindenki mást ér, azt mondja, hát ez működik koncerten, hát de nekem nem működik, nem. Tehát mindenki másképp látja, ez a másik történet, hogy koncert végén leszállunk, és egy koncertről minden

0: posztot, akkor engem már nagyon felcsikázott a gondolat, hogy ú, milyen menő lenne amúgy, hogyha felkerének a srácok, és én így eljátszottam a gondolattal, hogy ahogy úgymond a No Sugar frontembere leszek, és egy kicsit ilyen rockosabb, rock lady-vé válok, és persze el is engedtem ezt a gondolatot, ugye ott van a két gyerkőc, meg ugye, tehát hogy azért mégiscsak pici a kicsi, és aztán egy idő után Boti rám írt. Én akkor azt gondoltam, hogy biztos, hogy akarnak egy közös együttműködést, vagy valami olyan dalba el tudnak képzelni, de aztán közben nem sikerült találkoznunk, és akkor elküldte az üzenetet, egy jó hosszú üzenetet, amivel leírta, hogy ő most nem kerülgeti a dolgokat, hanem megmondja kerekpereten azt, hogy szeretnének engem a front részre. Én meg hát egyszerűen csak így ültem, és mondom, wow, hogy ez most tényleg megtörténik? Tehát tényleg én ahogy eljátszottam ezzel a gondolattal, rá egy hónapra megtörtént, és úgymond bevonztam, de nagyon jól esett, úgyhogy nagyon.
1: No, hát akkor fordítsuk meg a kérdést, Boti, honnan jött az ötlet, hogy Bíró Icás is a No Sugart?
2: Ez nagyon jó. Hát, mikor ugye Livia kiszállt, akkor utána leültünk, gondolkodtunk, mit csináljunk, merre tovább, és tehát Randy ott volt, rajta volt a lapon, csak mi rögtön azt gondoltuk, hogy hát neki megvan a saját szólókarrierje, és valószínű, hogy ezt ő nem fogja érdekelni. Tehát mi így gondolkodtunk akkor. És akkor ugye volt nekünk egy másik próbálkozásunk Vivivel, és tehát Vivi nagyon tehetséges, nagyon ügyes, ezt szó sincs róla, csak ő teljesen más stílusban, tehát ő a No Sugar stílusban nem nagyon illett bele, ezt ő is látta, és mi is láttuk. És utána pedig mondom, ezt emlékszem, hogy egy este volt, ott ültem az ágyon, és mondtam, hogy hát nem fog itt köntörfalazni, és akkor írtam ezt a nagyon hosszú SMS-t, mert ugye meg volt egyezve, hogy találkozunk, ez valamikor karácsony környékén lehetett, csak akkor nem jött össze, mikor itthon voltatok.
0: Igen.
2: És akkor mondom, jó, akkor ezt most megint, hogy már február, ki tudja, mikor jöttök még, akkor ezt nem fogom kivárni, és akkor írtam ezt az üzenetet. És engem is meglepett, hogy egyből azt mondta, hogy persze, oké, szuper, úgyhogy ez így, ez egy ilyen...
1: Ez most akkor hogy működik? Itthon, otthon, család? Hol létezel te jelenleg?
0: Mindenhol. Tehát, hogy igen. Jön velem mindenki, és együtt csináljuk. Ugye elgondolkodtunk nyilván, amiről igent mondtam volna, hogy akkor ezt bevállaljuk, vagy ne vállaljuk, és átfuttattuk, inkább legyen az, hogy igen, és lássuk, hogy mi lesz belőle, mint az, hogy akkor 10 év után mi lett volna, ha.
1: Jó, akkor azt jelenti, hogy ez a döntés egyelőre jónak bizonyul. Kérdés az ugye, hogy mennyire fogjátok bírni a tempót, hiszen elindult a fesztivál szezon, és így, ahogy elnéztem, vannak felkérések, vannak meghívások, folyamatosan úton vagytok. Ez azért úgy elég nehezen egyeztethető. Értsem úgy, hogy a család jön utánad külön autóval, két gyerekkel, a férjed?
0: Nem, együtt jövünk.
1: Jó.
0: Együtt, igen.
1: Tehát akkor te még azt nem vállaltad fel, hogy a turné buszba is beköltözöl.
0: Nem, az még nem.
2: Igen, kicsit meg kell nagyobbítani, és még két gyerekkel sem meg tudom.
0: Igen.
1: Ugye tudod, Boti, hogy innentől kezdve, hogy Reni bejött a rózaszín cinutáival, tehát ez a semmi cicó, ez most már nem
2: aktuális.
1: Állja a helyét. Aktuális. Tehát a proféta előbb-utóbb ugye felébred bennem.
2: Igen.
1: Bizony.
2: Pont mikor most vettem el, én is láttam, hogy jó kis rózsaszín szerkóba jön, ezt a cicó elé fog jönni, egyből a fejemen átfutott.
1: Nem tudom, hogy Bazi hogy fogadja ezt, de feltételezem, hogy jól, mert hogy kénytelen lesz. Tehát kellett a vérfrissítés a zenekarnak, és feltételezem, hogy a közönség is jól fogadta.
2: Persze, eddig nagyon jól fogadta a közönség, tehát nincsen semmi panaszunk, vagy semmi okunk a panaszra. Egyértelműen, hogy ezt mindenki kell lássa, ugye, hogy ő egy másik ember, egy teljesen másik karakter, úgyhogy tehát aki el tudja fogadni, azt szeretettel várjuk, aki meg nem tudja elfogadni, hát az akkor...
1: Azt gondolkodjon még el egyszer a történeten, és nézze meg a végeredményt, mert szerintem nem fog csalódni. Neked Reni, viszonylag sok ilyen featuringed volt, azok most teljes mértékben háttérbe szorulnak?
0: Hát igen, most a zenekar a fő. Persze, ezt beszéltük is Botival, hogyha még van ilyen felkérés, meg hát minden azt mindig átrágjuk, ez nem, ugye minden előre visz minket ugyanúgy, csak az a fő fókusz, ami ugye eddig máshova volt belerakva, az most a zenekaré.
1: No, és akkor megszületett az új dal, ez egy kicsit ilyen karmikus üzenetet hordoz?
0: Egy kicsit igen, szerintem. Vagy...
2: Hát igen, gyakorlatilag pont erről az újrakezdésről igen. Szól, és igen, tehát hogy ez emiatt született gyakorlatilag.
1: Na mesél a folyamatról, mert ugye azt mondta Reni, hogy neked igen mély gondolataid vannak, mélyen szántóak ezek. Miért pont ez a dal lett az, amivel gyakorlatilag ti Renit bemutatjátok a közönségnek, mint saját produkció? Tehát saját közös produkciónak, igen, javítsam ki magam.
2: Tehát gyakorlatilag a dal már előtte meg lett születve, tehát megszületett, meg

0: lett írva, és akkor Rennek ebbe a szabadsága az volt, hogy ezt ő külön vette fel, és átformálta, tehát a kicsit a dallamot is, meg a teljesen az éneklés, az teljesen rá lett bízva, és ezt gyakorlatilag akarattal, mert eddig mindig, hát úgy mondjam, ilyen nagyon, tehát mindig ott voltam az éneklésén, minden felvételen, tudod, mindig ilyen nézés, akkor mondtuk, hogy oké, akkor azt most engedjük el, hogy tudja bekapni a saját hangját, tudjon ő belé helyezkedni úgy, ahogy ő gondolja, és gyakorlatilag ő, mikor a dalt ugye ő elvitte, fejlenekelte, nem volt ott senki a zenekarból, és akkor mikor visszaküldte, akkor nekünk is tudott, hogy akkor ez most milyen lesz, tehát volt egy ilyen kis izgulás, hogy akkor ez most milyen lesz, hogy lesz ezt, hogy egyedül hogy oldja meg, tehát hogy nem volt semmi mondva neki, hogy kéne ezt csinálja, instrukciót nem adtunk, hogy te érzed, ezt úgy énekelt fel. És teljesen meglepett, és nagyon-nagyon jól sikerült szerintem.
1: Nem érezted közben, hogy megpukkadsz, hogy nem szólhatsz velem?
0: Nem, tehát pont ez az új felállásnak és az zenekarnak a mostani tagokkal pont ez jön le nekem, hogy eddig azt kellett, hogy azt éreztem, hogy mindent én kell csinálni, hogy mindenbe bele kell szóljak, és mindenbe, de tehát ez nem azért, mert én, hogy én ilyen típus vagyok, ez is benne van persze, tehát ezen az én dolgozok, hanem inkább azért, hogy tehát nem volt az akarat, tudod, hogy láttam volna azt, hogy oké, hogy akkor ő valamilyen irányba elvinni, hanem mindig várták tőlem, hogy akkor mondjam meg az irányt. És akkor nekem ez igazából nagyon jól esik, hogy mindenkinek jönnek a saját ötletekkel, ugye mána is jönnek dalszöveg ötletekkel, tehát hogy nem ez az egyszemélyes produkció van most, hanem most tényleg egy csapatmunka van, és ez nagyon-nagyon jól esik nekem.
1: Mána ő a rapper.
0: Mána ő a rapper, igen, és a rap szövegeket ő hozza, és azon kívül is most hozott, hogy van egy ilyen dalötletem, van egy pár sor, ebben mit lehet kezdeni, és olyan jó, hogy egy picit akkor lesz egy ilyen közös munka, tehát nem az lesz, hogy akkor most, mert eddig örökén hoztam a dalt, meg volt a szövege, meg volt a dallama, és akkor a zenekarra összeraktuk, és akkor ez az egész munkafolyamat most picit megváltozott, nem picit, hanem nagyon megváltozott, hanem mindenki jön az ötletével, és akkor így nézek, hú, de jó, hogy nem csak egy szempontból, vagy nem csak egy szögből lehet ezt nézni, hanem tényleg így össze lehet gyúrni, és ez nagyon jól fog tenni szerintem.
1: És a René számodra ez ijesztő? Tessék, itt van egy dal, fogjad, oldjad meg fele magad.
2: Nem, amúgy, ugye én nekem például a Farogáker is olyan volt, hogy elküldték a srácok, voltak részek, amikkel nem annyira tudtam azonosulni, és azért is mondtam nekik, hogy mi lenne, ha csinálnak egy próbát, elviszem Danihoz, és megnézzük, hogy lássuk, mit tudunk belőle csinálni, ami nósugaras, de azért egy kicsit átalakítjuk, hogy legyen mégiscsak belőle egy dal, mert olyan volt az elején, hogy úgy azt éreztem, hogy úgy egy-egy dolgot nem annyira érzem, hogy passzolna a hangom, most talán kicsit fentebb kéne vinni, blábla, tehát ugye ezek a folyamatok. És akkor így a srácok is nagyon-nagyon befogadóak voltak. Tessék, vigyed, lássuk, nézzük meg, milyen lesz. Ugyanilyen az is, amikor én hozok egy ötletet, hogy van egy ilyen dallamötletem, Boti, mit szólsz? Nem az elutasítás van, hanem tényleg az, hogy látom, hogy ők is, hogyha látnak benne fantáziát, akkor elkezdünk ötletelni. Szóval ilyen téren én azt érzem, hogy úgymond célba értem én is, mert végre van, aki meghallgasson.
1: No, akkor a munka folyamatot tekintve most mire fókuszáltok? Feltételezem, hogy a fesztiválozásra, de közben a háttérben készül a további anyag?
0: Persze, hát nekünk most ez a nagyon fontos, vagy a legeslegfontosabb, hogy jöjjenek ki az új dalok, amit már együtt alkotunk, együtt írunk. A múltat azt kell vigyük magunkkal, és nem is tagadjuk meg. Picit át lett formálva, de egyértelműen, hogy a régi nósugar dalok azok rajta lesznek a repertoáron.
1: Mert hogy azok hogy... jó dalok.
2: Így van.
0: Az egy dolog, hogy egy jó dolog, hogy ez szubjektív, hogy jó dolog, vagy nem jó dolog, de mi vagyunk. Tehát, hogy a múltunkat azt hozzuk, és át lesz formálva arra, hogy az úgy tudjuk tálalni, hogy most ebbe a formációba, vagy ebbe a felállásba tudjuk.
1: Mert hogy úgy érzed, hogy az elmúlt jó néhány esztendőben születtek olyan dalok is, amik úgy egyáltalán nem kellett volna napvilágot lássanak?
0: Hát csak ha őszinte akarok lenni, igen. Tehát lehet, hogy van egy-két olyan dal, ami a fiókba kellett volna landuljon.
1: De hogy valakinek feltételezem, hogy tetszett közületek, és azért születtek meg?
0: Hát ez nagyon-nagyon bonyolult történet, tehát itt most ez lehetne egy másfél órát beszélgetni, hogy ezek a dolgok miért így alakultak. Igen, tehát hogy nem volt, mi gyakorlatilag úgy is neveztem magam, hogy tűzoltók voltunk. Tehát soha nem volt nekünk egy ilyen perspektíva, amit, és így, mit tudom én, beütemezve, vagy akkor ekkor ezt csináljuk, határidők szabva, hanem mi mindig tüzet oltottunk. Tehát mindig gyorsan a dal felvételik, és ott kell, hogy ja, akkor most két hét múlva megyünk, akkor addig össze kell legyen rakva. Tehát, hogy ez picit mindig el lett sietve, és nem lett belerakva az a munka, ami kellett volna az úgy, ahogy én szerettem volna, hanem mindig picit ilyen kis ilyen futásba voltunk. És akkor ezt az egész dalírást, meg az egész zenekarnak a működését is meg fogjuk változtatni ilyen téren, hogy sokkal, de sokkal tudatosabb legyen. Mert hogy igazából plafonizálódsz, hogyha ugyanazt csinálod. Tehát ezt mondtam a fiúknak az első próbán is, hogyha ugyanúgy csináljuk, akkor ugyanazt az eredményt fogjuk várni. Tehát ahhoz, hogy más eredményt várjunk, ahhoz teljesen másképp kell csinálni, és erre partnerekre találtam, úgyhogy ez szerintem nagyon jó lesz.
1: Mekkora magas labdát ütöttél fel? Milyen új eredményeket, vagy milyen más eredményeket vártok?
0: Hát gyakorlatilag a zenekart kimozdítani. Tehát a zenekar valahol most eljutott egy szintig, ahonnan úgy éreztük a régi felállással, hogy ebből nem tudunk kimozdulni. Tehát, hogy valahol ott megragadtunk. És én éreztem, hogy ebben sokkal több van, de azzal a felállással nem tudtuk ezt. Mert valószínű, hogy tehát mindenkinek az álmai vagy vágyai azok nem egy irányba mutattak, és valószínű emiatt volt ez. És ezért kellett így legyen. És most úgy látom, hogy ez szájra fog kapni.
1: Hát az az igazság, René, hogy megtisztelő a feladat, amit kaptál, de nem egyszerű. Legalábbis neked nem tűnik annak.
2: Nekem sem tűnik annak, és főleg így Botit hallgatva egyre inkább. Nem tudom eldönteni, hogy megfutamodjak még most, vagy viccelek, nem. Tehát az biztos, hogy nemes feladat, de nem egyszerű.
1: És ebben valahol meg kell találd a helyedet, tehát hogy mekkora... Nem tudom, hogy művészi szabadság, vagy alkotói szabadság, ami jut neked, nem tudom, melyik a jobb kifejezés.
2: Hát igazából szerintem úgy egyszerre mind a kettő tud működni, mert az alkotói és a művészi is szerintem megvannak is maga sajátossága. Én szerintem a fiúkkal nagyon könnyű dolgom lesz, mert én azt látom, hogy tudom, hogy nőként sokkal nehezebb néha így szót érteni egy ilyen közösségbe, de azt látom, hogy hallgatnak rám. Tényleg a véleményemet meghallgatják, megfontolják, amiket mondok. Akár nem is az, hogy megfontolják, hanem meg is csinálják, szóval azért az nem mindegy, hogy csak meghallgatnak, és oké, és nyugodtan most egy kicsit ülj le, hanem tényleg az van, hogy közös döntéseink vannak és születnek. Én azt gondolom, hogy ha mindenki így belerakja a melót, és tényleg egy kicsit tudatosabb irányba rakjuk az egészet, akkor ez nagyon szépen ki tud nőni.
1: Én most nem akarok gonosz lenni, de hát egy ilyen középkorú, tehát középkorban járó kambandába csöppentél bele.
0: Otto, ezt fogalmazunk.
1: A kis friss, illatos virág, és akkor ott neked meg kell találni a helyedet. Tehát helyenként úgy érzem, hogy a cipőcsarkával kell egyet dobbantani, hogy náj.
2: Igen, de én ezt megcsinálom.
1: Nagyon helyes. És ők meg jól fogadják.
0: Igen, tehát gyakorlatilag erről eddig nem volt szó, hogy kellett dobbancson, mert tényleg mindent megbeszélünk. Hát most egy példa, hogy például most az új repibe benne van Renninek egy saját dala is. Tehát a lényeg az, hogy ugye a frontember, aki közvetíti az egész mondani valót, és ő kell őszintén, és úgy átadja,
1: és
0: hogy
1: azt hitelesen
0: átadja. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag, hogyha mi őt visszahúzunk is, és katujába betesszük, hogy te most ez kell legyél, akkor az nem tud hiteles lenni. És ezért kell az ő szabadságát megadni, hogy ő komfortosan érezze magát, és hitelesen, ugye mondtad, el tudja adni, és tudja közvetíteni. Úgyhogy gyakorlatilag mi háttérben csak meg kell erősítsük őt, de ő kell vigye a hátán az egész például koncerten. Tehát a produkciót ő adja el, ő viszi a hátán, és mi hátulról mindent meg kell neki adjunk, meg kell támasszuk úgy, hogy ő ezt szépen nyugodtan és tudja közvetíteni úgy, ahogy belőle jön.
2: Így van.
1: Milyen bő válasz volt, így van. Hát köszi, tényleg. Legközelebb Csíkban léptek fel, ugye? Jól tudom.
2: Alfaluban először.
0: Alfaluban, igen. Most szombaton leszünk Gyerő Alfaluban, és vasárnap leszünk Csíkszeredában, és nem. Tehát ez egy nagyon hosszú út lesz, ezt tudjuk, hogy ez igen. Nagyon hosszú út lesz nekünk, és úgy, ahogy Redi is mondta, a koncert rutint csak koncerten lehet megszerezni, hiába akármennyit vagy a próbateremben, és mi a hosszú távú dolgokba hiszünk. Tehát van egy ilyen mondás, most nem tudom, hogy olyan pontosan nem jut eszembe, hogy azt nem fog eszembe.
2: Nem baj, addig én
1: körülbelül
2: kivágom.
1: Körülbelül mit szerettél volna mondani?
0: Azt szerettem volna mondani, igen, hogy a hosszú távú siker, tehát a hosszú távú siker az Értem. Az a jellemet, az a jellemet formálja a rövid távú siker, az meg az egót. Mi a hosszú távú sikert szeretnénk, amiben nagyon hosszú munka, nagyon sok munka van, és ez nagyon-nagyon hosszú út lesz. Úgyhogy nem azt szeretnénk, hogy hónap után most teljesen megváltozzon a zenekar, és befusson, és nem tudom, mindenhol legyünk, hanem inkább azt szeretnénk, hogy ez legyen beérve, és legyen egy olyan, tehát tudjon adni valami értéket. Ez lenne a fő.
1: De hát nem lehet azt mondani a No Sugar zenekarról, hogy ne lett volna, vagy ne lenne befutva. Tény, hogy változás történt.
0: Hát ez nézőpont kérdés, hogy kinek mit jelent a befutás, és hogy ki milyen szinten gondolja ezt az egészet. Mi most úgy érezzük igazából, mintha teljesen újra kezdtük volna. Tehát, hogy pont úgy érzem magam, mint ezelőtt mondjuk 10 évvel, mikor kezdtük a másik felállással a No Sugar-t, hogy így minden, így teljesen minden új.
2: Igen, az első dalnak a megjelenése is pont olyan izgalmakkal történt, mint amikor legelőször én is raktam ki az első dalomat, szóval én is úgy élem meg, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas kezdet.
1: No, és milyen a fogadtatása az új dalnak? Mert ez a kezdetnek az első lépése igazából.
0: Igen, eddig nem panaszkodunk. Tehát, hogy én mindig ez az örök elégedetlen vagyok.
1: Az biztos. Én szoktam kérdezni korábban, lesz-e olyan, amikor te egyszer azt mondod, hogy na most hátradőlök, mert meg vagyok elégedve? Nem lesz.
0: Szerintem nem lesz, mert ez ilyen a természetem, és ezzel szerintem nincs is baj, tehát hogy igazából csak kell tudni helyén kezelni, tehát hogy ne az legyen, hogy ettől most kibuksz, akkor azt mondod, hogy fú, most ideges leszel, és kész, akkor most egy hiszti.
1: Hát de igazából ti is emberek vagytok, alkotó emberek, akiknek joga van kibukni, hát most ilyen egyszerű.
0: Hát persze, hát ez meg is szokott történni, ezzel nincsen probléma, de úgy látom, hogy jó úton vagyunk. Tehát azt nem fogom mondani, hogy most 100%-osan megadjuk elégedve mindennel, és tényleg a számokkal is, mert hogy mindig lehet jobb, és mindig lehet nagyobb, de gyakorlatilag jó úton járunk, és ez a lényeg.
1: No, tehát akkor feltételezem, hogy nem az alfalusi koncertre fognak elmenni a csíki hallgatók, hanem a csíkszeradait várják. Ez vasárnap.
0: Hát azért a csíki mag, ami minket szeret, azt várjuk mi alfaluban is.
1: Ja, tényleg, hát nektek van egy csíki magotok. Na, ővelük hogy sikerült megtalálni a közös hangot, Reni?
2: Hát amúgy szerintem, ugye ott voltak a Gyergyóin is, amikor a legelső, de csak két dalos bemutatkozásunk volt, és én egyből kiszúrtam a magot, ahogy így ugrándoznak, isteni volt. Úgyhogy én remélem, hogy tényleg, én azt is mondtam akkor is, hogy remélem, hogy pont akkor nagy szeretettel fogadnak be, mint ahogy azt a srácok tették, mert nekem is ez egy új falat, egy új dolog, és minden maximumot megpróbálok kihozni belőle. Nyilván azt is tudom, meg hát magamban én is ugyanolyan szigorú vagyok, és ugyanolyan perfekcionista, hogy én tudom azt, hogy ez most jól sikerült, vagy nem sikerült jól. Uh-huh. Tudom azt, hogy ezt most lehet elrontottam, és hogy tudom azt is, hogy lehet jobb. De nekem is kell az a rutin, amit úgymond én megszerzek, szerintem egy év alatt biztos, és utána már úgy állok a színpadra, hogy na ez most nagyon jó volt, és tudom, hogy nem kellett gondolkodjak a szövegen, tudom, hogy nem kellett gondolkodjak, hogy most akkor két refrén, vagy egy verzelő, vagy most hol is járunk, hanem csak úgy átadtam magamat a pillanatnak, és ezt várom én is, hogy ez megérkezzen. Most még egyelőre nyilván nincs ilyen, mert én is még most fogok ebbe bele tanulni, bele szokni, de tudom, hogy el fog jönni ez a perc, és akkor azt a csiki mag is fogja érezni, meg mindenki más, aki nagyon No Sugar fan, hogy na ez most igen, ez most megérkezett.
1: No, hát ezt Robitól, Botitól hiába várod legalábbis a következő 10 évben, mert valószínűleg nem fog megérkezni, de hát ha egyszer csak. Tehát egyszer csak.
0: Nem, tehát őszintén el kell mondjam, hogy tehát Reni amennyi munkát beletesz, és amennyi energiát, és amennyi akarja, tehát hogy itt igazából ez a kulcs szó, hogy akarja. Tehát eszméletlenül akarja, nagyon akarja, mindent felforgat, mindent megtesz, és ugyanezt elmutatom a többiekről is, ugye? Hát gyakorlatilag most már ezt szokták mondani, hogy na, főleg Zoli, a dobos, hogy na, csíki zenekar lettetek. Hát gyakorlatilag igen.
1: Lettetek? Hát Zoli, nem csíki?
0: Hát azt mondom, igen. Hát, hogy nekünk mondja bazdival,
1: tudod? Jó, megértettem.
0: Hogy, igen, tehát, hogy a többiek is, tehát, hogy mindenki beletesz, és mindenki annyira akarja, tehát, hogy nincs az, hogy nincs ez a, tudod, húzom a szájamot, hanem tényleg nagyon-nagyon határozottan is, és egy irányba húz a szekér, úgyhogy ez.
1: És hogyha mondjuk most egy picit a rockvonal háttérbe szorult, akkor ez most milyen felállás? Indie pop?
0: Nem, tehát azt nem, azt nem jelentsük, hogy igen, hogy háttérbe, ez pop rock, és igazából mondom, tehát koncerten nincs ilyen, hogy koncerten pont úgy zúzunk, mint eddig, tehát hogy Tehát itt a koncerten Reni kell összeszedjet, ő kell felkösse a katyáját, mert ott kell a... Igen. Tehát nem leszünk most már ilyen nyári slágeres pop banda, tehát ugyanúgy hozzuk az elektromos gitár és a torzító, az ott marad.
1: De mi a baj egyébként a nyári slágerekkel? Hát semmi.
2: Sőt.
0: Persze, nincsen semmi baj, csak hogy az erősségére mondom, hogy nem leszünk az a tingli-tangli, hogy most már csak száraz gitára fogunk játszani, mert hogy nem ezek vagyunk. Tehát nem ledegradálom, hogy az milyen, hogy az más, hanem hozzánk viszonyítva ez ugyanaz fog lenni, tehát nem fogunk ilyen nagy váltásba átmenni.
1: Mire számítson legközelebb részletekről a csíkszeredai közönség? Ezt feltételezem, hogy legalább 60 perc.
0: Több lesz, az 90 is lesz.
1: No, hát akkor másfél órát akartam, csak féltem, hogy elsápadsz és ledőlsz a székről.
2: Inkább én szerintem.
0: Igen, hát elsápadunk, mert ez tényleg, tehát ennyi idő alatt, ez a rövid idő alatt, hogy ezt Reni ezt így bevegye, meg gyakorlatilag a többiek is, meg mi is, meg magamról is beszélek, mert hogy picit átlettek hangszerelve, tehát hogy ezért mondtam az előbb, hogy olyan, mintha újra kezdtük volna, mert hogy most nem az van, hogy akkor rutinból játsszuk azokat a dalokat, mint eddig, hanem te kicsit újra hangszereltük, más kell, tehát ugyanúgy kell koncentrálni, hogy hoppá, akkor most ezt nem így kell játszadjam, úgy kell játszadjam. Tehát egy teljesen újrakezdés mindenféle szempontból. Úgyhogy izgulunk, mint egy ilyen kezdőzenekar, hogy akkor ez most milyen lesz.
1: No, hát az az igazság, hogy ez már nem az első alkalom, hogy bejátszom a Forog a kerék című dalt, hiszen ahogy megkaptam, én úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt mutassuk meg, mert miért ne tennénk, mert hogyha egy dal kijött, akkor azt el kell juttatni.
0: Igen,
1: a közönséget.
0: Ezt szoktam is mondani, hogy Ottónak nem szabad elküldeni, csak aznap, mikor jövünk, mert ahogy elküldtem, ő egy perc múlva már betettem. Mondjuk az nem baj, de...
2: Sőt, ez nagyon jó dolog.
1: Mondom, tehát neki semmi, sosem lesz jó. Egyszer
2: nem.
1: Talán.
2: Ezt nem engedem, ez nagyon jó dolog. Hogy
1: mikor már nagyon öreg lesz, és iszonyú tapasztalt.
0: Jó, hát akkor most fog jönni a dal premier, ami már 8-szor hallható.
1: Igen, ez lesz a 9. alkalom egyébként. Mit kell tudnunk a dalról, hogyha szeretnétek mondjuk egy kis ajánlót mondani, vagy megfogalmazni mellé?
0: Hát gyakorlatilag az újrakezdésről szól, arról, hogy nem állunk meg, és hogy az van bennünk, hogy ezt nem tudjuk mi abba hagyni. Tehát, hogy bármit is hoz az élet, és bármire visz, ezt a zenélést, meg a No Sugar-t, ezt nem tudjuk hagyni. Tehát, hogy ez bennünk van, ez élt egy gyakorlatilag, és erről szól, hogy a szövegvilága is erről szól, hogy mi megyünk tovább.
1: Hát ugye minden embernek van legalább egy újrakezdés az életében, úgyhogy nagyon sokan lesznek, akik tudnak majd azonosulni a dallal. Készült hozzá egy rendkívül szép látványvilágú klip is, és amit még a végére hagytam, hogy vasárnap este Szabadságtér Csíki Majális keretében?
0: Így van.
1: Hány órától? 8 órától. Bízunk benne, hogy nem lesz eső, égszakadás, földindulás, egyelőre tiszta ég volt, 23 fok, úgyhogy tökéletes lesz minden. Én most már csak akkor annyi maradt nekem átra, hogy 9. alkalommal is adásba teszem a dalt. Köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor hát, hogy is mondják, ugye a Forog a kerék az egy ilyen karmikus gondolat, én bízom benne, hogy soha nem lesznek ilyen nagyobb buktatók, ami esetleg borítaná a szekeret, és akkor nem merem, hogy ha bazi hallja, akkor ezt nem merem kijelenteni, hogy akkor mostantól hajrá minden cicó. Kívánom, hogy találjátok meg az arany középutat.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a piros húsos paprika kilója 12 lej 49 bani, és az új fehér burgonya kilója 2 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Mackó, te milyen jól festesz?
4: Vakolok főnök, de kösz.
3: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
4: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
5: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lej euró, euró lej devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Reklámot hallottak.
7: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az új közalkalmazotti bértörvény eltörli a jelenlegi pótlékok több mint felét, jelentette ki hétfőn az ügyvivő munkaügyi miniszter. Az új bértörvény tervezetéről beszámoló sajtótájékoztatón Drágos Pesztláró elmondta, a közszféra egyik nagy problémáját a méltánytalanságok jelentik, mert az emberek nem csak a saját fizetésükre figyelnek, hanem arra is, hogy mennyit keresnek a velük azonos beosztásban dolgozók. Az eltéréseket sok esetben a pótlékok okozzák. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete Pesztláró szerint eltöröl a jelenlegi 151 pótlék közül 87-et, tehát közel 57%-kal csökken a számuk, értesült az Ager Press. A tárcavezető elmondta, a jogszabályjavaslat szerint a pótlékok nem haladhatják meg az intézmények bérkeretének 20%-át. A teljesítménypótlékot az alapfizetés 10-20%-ában szabja meg a tervezet, amely arról is rendelkezik, hogy a rendkívüli teljesítményért járó bónuszt az alkalmazottak legfeljebb 30%-a kaphatja meg, magyarázta az ügyvivő miniszter. Drágos Pesztláró azt is elmondta, hogy a tervek szerint 2027. január 1-től életbe lépő törvény 5 évig nem módosítható. A jelenleg érvényben lévő törvényt az elfogadásától 2022. októberéig 43 alkalommal módosították vagy egészítették ki. A munkaügyi minisztérium hétfőn tette közzé az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet hamarosan a parlament elé terjesztenek. A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte, derül ki a hétfőn közvitára bocsátott tervezetből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban adott utasítást. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Lemondott tisztségéről Demeter András István ügyvivő kulturális miniszter, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyben trágár kifejezésekkel beszélt a román nemzeti érdekről egy korábbi korrupciós ügy kapcsán. Korábban szakértői vizsgálatot kért a felvételről annak hitelességének igazolása érdekében. Lemondását azonban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Csoma Botond, a szövetség szóvivője, képviselőházi frakciójának vezetője is kérte. A lemondásról beszámoló Facebook bejegyzésben azonban továbbra is arra utal, hogy kijelentését kiragadták a kontextusból, és nem vádolható azzal, hogy nem tartotta szem előtt a nemzeti érdeket. Kelemen Hunor a Demeter lemondásra felszólító Facebook bejegyzésben úgy fogalmazott, a hangfelvételen a miniszter vállalhatatlan hangnemben beszélt a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozott, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegezésének. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta ég volt, mellett száraz, napos időre lehet számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Egyelőre 18 fokon járunk, de 24-ig van még jócskán, azért szerintem ebben reménykedjünk, hogy ma eső nem lesz, hó végképp nem lesz, bár csíkban sose lehet tudni, csak marad a napsütés és a zavartalan napsütés. 10 óra múlt 5 perc, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival.

The Scream Teens a Six Degrees of Separation anno 2013-ban jelent meg a dal. 10:30 van, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Ez a Kotyogó, és a továbbiakban is az elmúlt 30 év, illetve napjaink legjobbjai szolgáltatják a

0: az alapot a munkához lévén, hogy a szabad pünköst hétfőt követően mindannyian visszatértünk a munka mezejére, és bízom benne, hogy a tempó jó. Így igaz, hogyha az ember látja, hogy milyen gyönyörű az időjárásként, néha-néha kikívánkozik, de nyilván lehet egy 2-3-10 perc szünetet tartani helyenként, átmozgatjuk a végtagjainkat, aztán toljuk tovább a munkaszekerét.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Lackó, te milyen jó festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
1: Reklámot hallottak.

0: A bukaresti Odeon Színházban tartotta éves gáláját a Román Színházi Szövetség, az UNITER, amelyen a 2025-ös színházi év legjobb színházi előadásait és alakításait díjazták, valamint több életműdíjat és külön díjat is átadtak. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó UNITER díjban részesült Pálfi Tibor, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház együttműködésében létrejött Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. Egyébként a darabot Bocsárdi László rendezte. A 34. UNITER gálán a legjobb rendezőnek járó Lucián Pintilie díjat Rádua Frim vehette át a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatánál rendezett Házablokkok között című előadásért. A legjobb színikritikusnak járó díjjal Boros Kingát jutalmazták az erdélyi színházi életet multikulturális megközelítésből vizsgáló kritikai írásaiért. Az UNITER rendezői pályafutásért életműdíjat adományozott Tompa Gábornak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója a díjat 2024-ben elhunyt feleségének, Tordai Tekla színésznőnek ajánlotta. Az UNITER közel 70 éves színészi tevékenységéért tisztelettel adózott Viktor Revendjuk román színész legenda előtt.
1: Minden sláger

0: Pixelation, Cry Me Out. Néhány másodperc maradt hátra 11 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól, illetve a következő órában a brutális hír a Tarantino rajongóknak, a Kill Billről. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is, hiszen fülig zenék között, amint azt már megszokhatták, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Közfelháborodást váltott ki, hogy a pünkösdi búcsút követően vasárnap luxus autókkal hajtott fel egy csoport a hármas halom oltárra. A közösségi médiában megjelent fotó tanúsága szerint ismeretlenek több nagyértékű luxus kategóriás terepjáróval közvetlenül a színpadon parkoltak. A Hargita megyei rendőr főkapitányság három szemét azonosított, akik ellen hivatalból eljárást indított vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A három Hargita megyei személy ellen, akik 38, 39, illetve 47 évesek, a nyomozást a rendőrség ügyész irányításával folytatja le annak érdekében, hogy megállapítsák a cselekmény elkövetésének minden körülményét, valamint meghozzák a szükséges törvényes intézkedéseket. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság emlékezteti a lakosságot, az ilyen jellegű magatartás ellentétes a polgári együttélés normáival, valamint a vallási és közösségi jelentőséggel bíró helyszínek iránti tisztelettel és felelős magatartás tanúsítására szólít fel minden közterületen, írja a maszol.ro. Az Alfa Kartel Szakszervezeti Szövetség, a Cseneszelere Fracián Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridián Országos Szakszervezeti Szövetség azzal vádolja a kormányt, hogy átláthatatlan módon dolgozott és zárt ajtók mögött kidolgozott reformot akar gyorsított ütemben elfogadtatni. Bár a kormány azt állítja, hogy egyetlen ágazatban sem csökkennek a jövedelmek, a legnagyobb aggodalmat a pótlékok jelentős visszavágása okozza. Az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók szakszervezete szerint a tervezett intézkedések jelentős nettó bércsökkenést eredményeznének. Az orvosok, ápolók és rendőrök körében, akik nagy mértékben függnek a kockázati, illetve az éjszakai műszakpótlékoktól. Az érdekvédelmek ma ülnek tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőivel. Az egyeztetések fő témája az új közalkalmazotti bértörvény lesz. A közszférában a legalacsonyabb és a legmagasabb alapfizetés aránya 1:8, a 2027-re javasolt referenciaérték pedig 4100 lej. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tegnap közvitára bocsátott tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint a bértábla 12 fizetési fokozatból áll majd, és mindegyik fokozathoz egy-egy szorzósáv tartozik. A munkaügyi és a pénzügyminisztérium közösen dolgozza ki és terjeszti elő a munkakörök, fizetési osztályok és fokozatok szerinti besorolások, hierarchiák és bérszintek frissítéséhez szükséges jogszabálytervezeteket. A tervezet szerint a következő évben alkalmazandó referenciaértékre a munkaügyi és a pénzügyminisztérium tesz javaslatot minden év első felében. Az összeget kormányhatározat rögzíti a személyi kiadások éves keretének figyelembevételével. Az új közalkalmazotti bértörvény eltörli a jelenlegi pótlékok több mint felét, jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru szerint a jogszabály eltöröl a jelenlegi 151 pótlék közül 87-et, közel 57%-kal csökken a számuk. A tárcavezető elmondta, hogy a pótlékok nem haladhatják meg az intézmények bérkeretének 20%-át. A teljesítménypótlékot az alapfizetés 10-20%-ában szabja meg a tervezet, amely arról is rendelkezik, hogy a rendkívüli teljesítményért járó bónuszt az alkalmazottak legfeljebb 30%-a kaphatja meg, magyarázta az ügyvivő miniszter. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, már helyenként megélénkül a szél. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-26 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Mindannyian hallottuk a pletykákat a Kill Bill 3-ról, de Quentin Tarantino végleg tiszta vizet öntött a pohárba. Harmadik rész nem lesz, viszont megérkezett valami, ami talán még annál is sokkal jobb, és ebben az órában indítjuk a szavazást, hogy hajlandóak vagyunk-e beülni a Kill Bill The Whole Bloody Affair, a teljes véres ügy című mega eposzra, ami 4,5 órás, maradjanak velem, hamarosan jövök a részletekkel.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Azt hiszem, hogy nincs Kill Bill, Nancy Sinatra és a Bang Bang nélkül. Mindannyian hallottuk a pletykákat a Kill Bill 3-ról. Quentin Tarantino végleg tiszta vizet öntött a pohárba. Harmadik rész nem lesz, viszont megérkezett valami, ami talán még annál is sokkal jobb. A Kill Bill The Whole Bloody Affair, a teljes véres ügy. Vagyis a film azon verziója, amit a mester eredetileg is megálmodott, csak nem fogadta el a stúdió, így kénytelen volt két részre osztani a Kill Bill sztorit. Tulajdonképpen Tarantino úgy döntött anno eredetileg, hogy egybefüggő történetként forgatja le a Kill Bill sztorit. Nem Valium 1 és Valium 2 többé, a két részt egybegyúrták, így egy közel 4,5 órás, azaz 253 perces megszakítás nélküli mozi élményt kapunk. Tarantino az életművében is egyetlen filmként számolja. A kék levelesek elleni legendás harc, ami a moziban mondjuk fekete-fehérre váltott, emlékszik még erre? Nos, ezt el lehet felejteni. Ebben a rendezői változatban az egész jelenet vágatlanul, teljes, véres színes pompájában pörög le. A stáblista után helyet kapott egy eddig sosem látott animációs epizód, a Yuki's Revenge, ami Gogu Yubari bosszú szomjas ikertestvéréről szól. Uma Thurman külön ehhez a részhez vetette fel a szinkront és a mozgás rögzítést. Beatrix Kiddo története ezzel a monumentális verzióval végleg lezárult. Érdemes bekészíteni a popcornot, mert ezt egy ültőhelyünkben kell végignézni, feltéve, ha lesz igény rá. Említettem, hogy indítunk egy szavazást a Csíki Mozi, a Filmkedvelő Klubja filmes csoportban, és a nagy kérdés az az, hogy vagyunk-e elegen, hogy beüljünk és megnézzük ezt a közel 4,5 órás filmeposzt, a teljes véres ügyet Quentin Tarantino rendezésében. Hamarosan indul a szavazás, és hogyha úgy érzi, hogy nyilván szavazna, akkor kérem, tegye meg.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
2: Van FM rá.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.
1: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene. Fun

0: Percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcs hőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Pálya Lexi, Sas Lep, valamint a még mindig 3:42 múlt 4 perccel közösségi oldalán elhelyezett posztbankért bocsánatot tettéért azok egyike, akik vasárnap nagy felháborodást keltve autóikkal a csíksomjói Pünkösdi mise szabadtéri szertartásának helyszínén a hármas harom oltáron parkoltak több autóval, értesült a MASZ-ról. Az eset azt követően váltott ki nagy felzúdulást, hogy valaki megosztotta a szabadtéri oltár deszkapadlóján parkoló személygépkocsikat ábrázoló fotót. Az esetnél jelenlévő egyik személy közösségi oldalán bocsánatot kért. Mint írta, szeretne bocsánatot kérni mindazoktól, akiket megbántottak vagy felháborítottak azzal, hogy autóikkal felhajtottak a csíksomjói hármas halom oltár színpadára. Nem gondoltuk át eléggé, hogy ez a hely sok ember számára szent és jelképes jelentőségű. Utólag már mi is így látjuk, hogy tiszteletlenség volt így viselkedni, és hibáztunk. Nem volt bennünk rossz szándék vagy gúny, de nyilván ez nem változtat azon, hogy sokak érzéseit megsértettük. Ezért őszintén elnézést kérünk mindazoktól, csíksomjói embertől és mindazoktól, akik számára ez a hely fontos, tanultunk belőle. Nyilván azért ki lehetett volna ezt a posztot egészíteni azzal, hogy tettünk érte a felelősséget vállaljuk, lévén, hogy a Hargita megyei rendőr főkapitányság hivatalból eljárást indított vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb

0: A zölddel, a bíborral és a feketével, no meg a P-box-szal búcsúzom, hiszen déli 12 óra van. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk holnap is.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Közfelháborodást váltott ki, hogy a pünkösdi búcsút követően vasárnap luxusautókkal hajtott fel egy csoport a hármas halom oltárra. A közösségi médiában megjelent fotó tanúsága szerint ismeretlenek több nagyértékű luxus kategóriás terepjáróval közvetlenül a színpadon parkoltak. A Hargita megyei rendőr főkapitányság három személyt azonosított, akik ellen hivatalból eljárást indított vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A három Hargita megyei személy ellen, akik 38, 39, illetve 47 évesek, a nyomozást a rendőrség ügyész irányításával folytatja le annak érdekében, hogy megállapítsák a cselekmény elkövetésének minden körülményét, valamint meghozzák a szükséges törvényes intézkedéseket. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság emlékezteti a lakosságot, az ilyen jellegű magatartás ellentétes a polgári együttélés normáival, valamint a vallási és közösségi jelentőséggel bíró helyszínek iránti tisztelettel és felelős magatartás tanúsítására szólít fel minden közterületen, írja a maszol.ro. Az Alfa Kartel szakszervezeti szövetség, a Cseneszelere Fracián szakszervezeti szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség azzal vádolja a kormányt, hogy átláthatatlan módon dolgozott és zárt ajtók mögött kidolgozott reformot akar gyorsított ütemben elfogadtatni. Bár a kormány azt állítja, hogy egyetlen ágazatban sem csökkennek a jövedelmek, a legnagyobb aggodalmat a pótlékok jelentős visszavágása okozza. Az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók szakszervezete szerint a tervezett intézkedések jelentős nettó bércsökkenést eredményeznének. Az orvosok, ápolók és rendőrök körében, akik nagy mértékben függnek a kockázati, illetve az éjszakai műszak pótlékoktól. Az érdekvédelmek ma ülnek tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőivel. Az egyeztetések fő témája az új közalkalmazotti bértörvény lesz. A közszférában a legalacsonyabb és a legmagasabb alapfizetés aránya 1:8, a 2027-re javasolt referenciaérték pedig 4100 lej. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tegnap közvitára bocsátott tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint a bértábla 12 fizetési fokozatból áll majd, és mindegyik fokozathoz egy-egy szorzósáv tartozik. A munkaügyi és a pénzügyminisztérium közösen dolgozza ki és terjeszti elő a munkakörök, fizetési osztályok és fokozatok szerinti besorolások, hierarchiák és bérszintek frissítéséhez szükséges jogszabálytervezeteket. A tervezet szerint a következő évben alkalmazandó referenciaértékre a munkaügyi és a pénzügyminisztérium tesz javaslatot minden év első felében. Az összeget kormányhatározat rögzíti a személyi kiadások éves keretének figyelembevételével. Az új közalkalmazotti bértörvény eltörli a jelenlegi pótlékok több mint felét, jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru szerint a jogszabály eltöröl a jelenlegi 151 pótlék közül 87-et, közel 57%-kal csökken a számuk. A tárcavezető elmondta, hogy a pótlékok nem haladhatják meg az intézmények bérkeretének 20%-át. A teljesítménypótlékot az alapfizetés 10-20%-ában szabja meg a tervezet, amely arról is rendelkezik, hogy a rendkívüli teljesítményért járó bónuszt az alkalmazottak legfeljebb 30%-a kaphatja meg, magyarázta az ügyvivő miniszter. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár helyenként megélénkül a szél. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-26 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jó festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
3: Reklámot hallottak.
4: Yeah. You know what? I like the players.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz. Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom. Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Ez a 84.6 FM.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Közfelháborodást váltott ki, hogy a pünkösdi búcsút követően vasárnap luxusautókkal hajtott fel egy csoport a hármas halom oltárra. A közösségi médiában megjelent fotó tanúsága szerint ismeretlenek több nagyértékű luxus kategóriás terepjáróval közvetlenül a színpadon parkoltak. A Hargita megyei rendőr főkapitányság három személyt azonosított, akik ellen hivatalból eljárást indított vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A három Hargita megyei személy ellen, akik 38, 39, illetve 47 évesek, a nyomozást a rendőrség ügyész irányításával folytatja le annak érdekében, hogy megállapítsák a cselekmény elkövetésének minden körülményét, valamint meghozzák a szükséges törvényes intézkedéseket. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság emlékezteti a lakosságot, az ilyen jellegű magatartás ellentétes a polgári együttélés normáival, valamint a vallási és közösségi jelentőséggel bíró helyszínek iránti tisztelettel és felelős magatartás tanúsítására szólít fel minden közterületen, írja a maszol.ro. Az Alfa Kartel Szakszervezeti Szövetség, a Cseneszelere Fracián Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség azzal vádolja a kormányt, hogy átláthatatlan módon dolgozott és zárt ajtók mögött kidolgozott reformot akar gyorsított ütemben elfogadtatni. Bár a kormány azt állítja, hogy egyetlen ágazatban sem csökkennek a jövedelmek, a legnagyobb aggodalmat a pótlékok jelentős visszavágása okozza. Az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók szakszervezete szerint a tervezett intézkedések jelentős nettó bércsökkenést eredményeznének. Az orvosok, ápolók és rendőrök körében, akik nagy mértékben függnek a kockázati, illetve az éjszakai műszakpótlékoktól. Az érdekvédelmek ma ülnek tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőivel. Az egyeztetések fő témája az új közalkalmazotti bértörvény lesz. A közszférában a legalacsonyabb és a legmagasabb alapfizetés aránya 1 a 8-hoz, a 2027-re javasolt referenciaérték pedig 4100 lej. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tegnap közvitára bocsátott tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint a bértábla 12 fizetési fokozatból áll majd, és mindegyik fokozathoz egy-egy szorzósáv tartozik. A munkaügyi és a pénzügyminisztérium közösen dolgozza ki és terjeszti elő a munkakörök, fizetési osztályok és fokozatok szerinti besorolások, hierarchiák és bérszintek frissítéséhez szükséges jogszabálytervezeteket. A tervezet szerint a következő évben alkalmazandó referenciaértékre a munkaügyi és a pénzügyminisztérium tesz javaslatot minden év első felében. Az összeget kormányhatározat rögzíti a személyi kiadások éves keretének figyelembevételével. Az új közalkalmazotti bértörvény eltörli a jelenlegi pótlékok több mint felét, jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru szerint a jogszabály eltöröl a jelenlegi 151 pótlék közül 87-et, közel 57%-kal csökken a számuk. A tárcavezető elmondta, hogy a pótlékok nem haladhatják meg az intézmények bérkeretének 20%-át. A teljesítménypótlékot az alapfizetés 10-20%-ában szabja meg a tervezet, amely arról is rendelkezik, hogy a rendkívüli teljesítményért járó bónuszt az alkalmazottak legfeljebb 30%-a kaphatja meg, magyarázta az ügyvivő miniszter. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár helyenként megélénkül a szél. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-26 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Új zenék és slágerek, a legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Közfelháborodást váltott ki, hogy a pünkösdi búcsút követően vasárnap luxusautókkal hajtott fel egy csoport a hármas halomoltárra. A közösségi médiában megjelent fotó tanúsága szerint ismeretlenek több nagyértékű luxus kategóriás terepjáróval közvetlenül a színpadon parkoltak. A Hargita megyei rendőr főkapitányság három személyt azonosított, akik ellen hivatalból eljárást indított vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A három Hargita megyei személy ellen, akik 38, 39, illetve 47 évesek, a nyomozást a rendőrség ügyész irányításával folytatja le annak érdekében, hogy megállapítsák a cselekmény elkövetésének minden körülményét, valamint meghozzák a szükséges törvényes intézkedéseket. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság emlékezteti a lakosságot, az ilyen jellegű magatartás ellentétes a polgári együttélés normáival, valamint a vallási és közösségi jelentőséggel bíró helyszínek iránti tisztelettel és felelős magatartás tanúsítására szólít fel minden közterületen, írja a maszol.ro. Az Alfa Kartel szakszervezeti szövetség, a Cseneszelere Fracián szakszervezeti szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség azzal vádolja a kormányt, hogy átláthatatlan módon dolgozott és zárt ajtók mögött kidolgozott reformot akar gyorsított ütemben elfogadtatni. Bár a kormány azt állítja, hogy egyetlen ágazatban sem csökkennek a jövedelmek, a legnagyobb aggodalmat a pótlékok jelentős visszavágása okozza. Az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók szakszervezete szerint a tervezett intézkedések jelentős nettó bércsökkenést eredményeznének. Az orvosok, ápolók és rendőrök körében, akik nagy mértékben függnek a kockázati, illetve az éjszakai műszakpótlékoktól. Az érdekvédelmek ma ülnek tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőivel. Az egyeztetések fő témája az új közalkalmazotti bértörvény lesz. A közszférában a legalacsonyabb és a legmagasabb alapfizetés aránya 1:8, a 2027-re javasolt referenciaérték pedig 4100 lej. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tegnap közvitára bocsátott tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint a bértábla 12 fizetési fokozatból áll majd, és mindegyik fokozathoz egy-egy szorzósáv tartozik. A munkaügyi és a pénzügyminisztérium közösen dolgozza ki és terjeszti elő a munkakörök, fizetési osztályok és fokozatok szerinti besorolások, hierarchiák és bérszintek frissítéséhez szükséges jogszabálytervezeteket. A tervezet szerint a következő évben alkalmazandó referenciaértékre a munkaügyi és a pénzügyminisztérium tesz javaslatot minden év első felében. Az összeget kormányhatározat rögzíti a személyi kiadások éves keretének figyelembevételével. Az új közalkalmazotti bértörvény eltörli a jelenlegi pótlékok több mint felét, jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru szerint a jogszabály eltöröl a jelenlegi 151 pótlék közül 87-et, közel 57%-kal csökken a számuk. A tárcavezető elmondta, hogy a pótlékok nem haladhatják meg az intézmények bérkeretének 20%-át. A teljesítménypótlékot az alapfizetés 10-20%-ában szabja meg a tervezet, amely arról is rendelkezik, hogy a rendkívüli teljesítményért járó bónuszt az alkalmazottak legfeljebb 30%-a kaphatja meg, magyarázta az ügyvivő miniszter. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, már helyenként megélénkül a szél. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-26 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jó festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az üzletekben.
0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Pieny a vállamon.
1: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
2: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
1: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Fun FM.
2: The number one hit music station.
1: Hit music station.

Még egyszer ide bújnál, kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A PESZE nem zárkózik el attól, hogy megszavazza Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt miniszterelnöknek, amennyiben Nikus Ordán államfő őt bízza meg a kabinet összeállításával. Bár a PESZE korábban a régi koalíció újraélesztését szerette volna, a megrekedt tárgyalások miatt most nyitottak Tomák jelölésére, ám technokrata helyett inkább politikai alapú kormányt látnának szívesen. Nem Tomák az egyetlen név a kalapban, sajtóértesülések szerint a Kotrocseni palotában Radu Burnete elnöki tanácsadó, Delia Velculescu az IMF korábbi tisztviselője, valamint Serban Matej a jegybank igazgatója és a jelöltek között van. Kelemen Hunor, RMDS elnök a parlamentben újságírói kérdésre úgy reagált, jól ismeri Tomákot, hiszen egy időben mindkettőjüket kitiltották Ukrajnából a nemzeti kisebbségek jogaiért való kiállások miatt, de a szavazásig még hosszú az út, a tárgyalások meg sem kezdődtek. Kelemen Hunor hangsúlyozta, stabil kormány többségre van szükség, mivel egy technokrata vagy kisebbségi kormány napok alatt elszigetelődne. A szövetségi elnök türelemre intett, kiemelve meg kell várni a hivatalos államfői jelölést. Románia az Európai Uniós tagállamok között a második helyen áll az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Hívta fel a figyelmet Claudiu Năsui, a Mentsetek meg Romániát szövetség az USZERE parlamenti képviselője. Az első helyen Magyarország áll, ahol az állami támogatások a bruttó hazai termék a GDP közel 1,4%-át teszik ki, a második helyen pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított aránya Portugáliában és Írországban a legalacsonyabb, mindkét helyen egyaránt 0,4%. Nincs pénz az adók csökkentésére, de van pénz az állami pénzből finanszírozott üzletelésekre. Ez nem más, mint szocializmus a gazdagok számára, fogalmazott a politikus. Újra leosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állam adóemelésekkel mindenkit elszegényít, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Nyilatkozta Năsui keddi Facebook bejegyzésében. A politikus szerint az állami támogatásként kiutalt összegek nem segítik az ország gazdaságát, mivel pont a gazdaságból vonják el azoktól, akik dolgoznak és termelnek, értesült az Ager Press. Légy önmagad, nincs szükséged alkoholra mottóval indított országos egészségnevelő kampányt az Országos Népegészségügyi Igazgatóság és a megyei egészségügyi igazgatóságok, köztük a Hargita megyei intézmény. A májusban és júniusban zajló akció elsősorban a fiatalokat célozza, a statisztikák ugyanis riasztóak. Románia az Európai Unió legnagyobb alkoholfogyasztói közé tartozik, ráadásul az elmúlt 10 évben közel 30%-kal nőtt a fogyasztás mértéke. A szakemberek figyelmeztetnek, azok a tizenévesek, akik 15 éves koruk előtt isznak először alkoholt, felnőttként 4-szer nagyobb eséllyel válnak függővé. A családi minta itt döntő fontosságú, ezért a kampány a szülőket is nyílt beszélgetésre és felelős példamutatásra ösztönzi. Bár a kutatások szerint nincs teljesen biztonságos alkoholmennyiség, a kezdeményezés most egy kézzel fogható kihívást is ajánl. Az alkoholmentes június részeként arra biztatják a lakosságot, hogy egy teljes hónapra mondjanak le az alkoholfogyasztásáról. A jutalom garantált, jobb alvás, élesebb koncentráció és alacsonyabb vérnyomás. Három új charterjáratot indít a Transzilvánia repülőtér a vakációs szezonban, a törökországi Antáliába, Heraklionba, Kréta szigetére, valamint az egyiptomi Hurgadába. A repülőtér képviselői szerint a közelgő szezon számos nyaralási lehetőséget biztosít a régió utasai számára, és arra biztatják az utazókat, kövessék a hivatalos bejelentéseket a járatok menetrendjével és az elérhető ajánlatokkal kapcsolatos részletekért. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint A délután folyamán térségünkben marad a száraz napos időjárás, továbbra is erős, helyenként viharos széllel. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 26 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán száraz napos időre lehet számítani, derült felhőtlen éggel. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-9 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 26-27 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a piros húsos paprika kilója 12 lej 49 bani, és az új fehér burgonya kilója 2 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Pesce nem zárkózik el attól, hogy megszavazza Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt miniszterelnöknek, amennyiben Nikus Ordán államfő őt bízza meg a kabinet összeállításával. Bár a Pesce korábban a régi koalíció újraélesztését szerette volna, a megrekedt tárgyalások miatt most nyitottak Tomák jelölésére, ám technokrata helyett inkább politikai alapú kormányt látnának szívesen. Nem Tomák az egyetlen név a kalapban. Sajtóértesülések szerint a Kotrocseni palotában Rádo Burnete elnöki tanácsadó, Delia Velculescu az IMF korábbi tisztviselője, valamint Serban Matej a jegybank igazgatója és a jelöltek között van. Kelemen Hunor, RMDSZ elnök a parlamentben újságírói kérdésre úgy reagált, jól ismeri Tomákot, hiszen egy időben mindkettőjüket kitiltották Ukrajnából a nemzeti kisebbségek jogaiért való kiállásuk miatt, de a szavazásig még hosszú az út, a tárgyalások meg sem kezdődtek. Kelemen Hunor hangsúlyozta, stabil kormány többségre van szükség, mivel egy technokrata vagy kisebbségi kormány napok alatt elszigetelődne. A szövetségi elnök türelemre intett, kiemelve meg kell várni a hivatalos államfői jelölést. Románia az Európai Uniós tagállamok között a második helyen áll az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Hívta fel a figyelmet Claudiu Năsui, a Mentsetek meg Romániát szövetség az USZERE parlamenti képviselője. Az első helyen Magyarország áll, ahol az állami támogatások a bruttó hazai termék a GDP közel 1,4%-át teszik ki, a második helyen pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított aránya Portugáliában és Írországban a legalacsonyabb, mindkét helyen egyaránt 0,4%. Nincs pénz az adók csökkentésére, de van pénz az állami pénzből finanszírozott üzletelésekre. Ez nem más, mint szocializmus a gazdagok számára, fogalmazott a politikus. Újra leosztása sokaktól a kevesek felé. Az állam adóemelésekkel mindenkit elszegényít, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Nyilatkozta Năsui keddi Facebook bejegyzésében. A politikus szerint az állami támogatásként kiutalt összegek nem segítik az ország gazdaságát, mivel pont a gazdaságból vonják el azoktól, akik dolgoznak és termelnek, értesült az Ager Press. Légy önmagad, nincs szükséged alkoholra mottóval indított országos egészségnevelő kampányt az Országos Népegészségügyi Igazgatóság és a megyei egészségügyi igazgatóságok, köztük a Hargita megyei intézmény. A májusban és júniusban zajló akció elsősorban a fiatalokat célozza, a statisztikák ugyanis riasztóak. Románia az Európai Unió legnagyobb alkoholfogyasztói közé tartozik, ráadásul az elmúlt 10 évben közel 30%-kal nőtt a fogyasztás mértéke. A szakemberek figyelmeztetnek, azok a tizenévesek, akik 15 éves koruk előtt isznak először alkoholt, felnőttként 4-szer nagyobb eséllyel válnak függővé. A családi minta itt döntő fontosságú, ezért a kampány a szülőket is nyílt beszélgetésre és felelős példamutatásra ösztönzi. Bár a kutatások szerint nincs teljesen biztonságos alkoholmennyiség, a kezdeményezés most egy kézzel fogható kihívást is ajánl. Az alkoholmentes június részeként arra biztatják a lakosságot, hogy egy teljes hónapra mondjanak le az alkoholfogyasztásáról. A jutalom garantált, jobb alvás, élesebb koncentráció és alacsonyabb vérnyomás. Három új charterjáratot indít a Transzilvánia repülőtér a vakációs szezonban, a törökországi Antáliába, Heraklionba, Kréta szigetére, valamint az egyiptomi Hurgadába. A repülőtér képviselői szerint a közelgő szezon számos nyaralási lehetőséget biztosít a régió utasai számára, és arra biztatják az utazókat, kövessék a hivatalos bejelentéseket a járatok menetrendjével és az elérhető ajánlatokkal kapcsolatos részletekért. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint A délután folyamán térségünkben marad a száraz napos időjárás, továbbra is erős helyenként viharos széllel. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 26 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán száraz napos időre lehet számítani, derült felhőtlen éggel. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-9 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 26-27 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az UniCredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
4: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrend kiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csont és bőr nélküli csirkemell 100 grammonként 2 lej 65 bani a Lidl Plus-szal, a 300 grammos Milvona friss sajtkrém tejföllel 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,5 literes Neumarkt világos sör 2 lej 69 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
6: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Reklámot hallottak!

0: Útinfó.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Főnégzen.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcs hőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A beszéde nem zárkózik el attól, hogy megszavazza Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt miniszterelnöknek, amennyiben Nikus Ordán államfő őt bízza meg a kabinet összeállításával. Bár a beszéde korábban a régi koalíció újraélesztését szerette volna, a megrekedt tárgyalások miatt most nyitottak Tomák jelölésére, ám technokrata helyett inkább politikai alapú kormányt látnának szívesen. Nem Tomák az egyetlen név a kalapban. Sajtóértesülések szerint a Kotrocseni palotában Radu Burnete elnöki tanácsadó, Delia Velculescu az IMF korábbi tisztviselője, valamint Serban Matej a jegybank igazgatója és a jelöltek között van. Kelemen Hunor RMDSZ elnök a parlamentben újságírói kérdésre úgy reagált, jól ismeri Tomákot, hiszen egy időben mindkettőjüket kitiltották Ukrajnából a nemzeti kisebbségek jogaiért való kiállásuk miatt, de a szavazásig még hosszú az út, a tárgyalások meg sem kezdődtek. Kelemen Hunor hangsúlyozta, stabil kormány többségre van szükség, mivel egy technokrata vagy kisebbségi kormány napok alatt elszigetelődne. A szövetségi elnök türelemre intett, kiemelve meg kell várni a hivatalos államfői jelölést. Románia az Európai Uniós tagállamok között a második helyen áll az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Hívta fel a figyelmet Claudiu Năsui, a Mentsetek meg Romániát szövetség az USZERE parlamenti képviselője. Az első helyen Magyarország áll, ahol az állami támogatások a bruttó hazai termék a GDP közel 1,4%-át teszik ki, a második helyen pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított aránya Portugáliában és Írországban a legalacsonyabb, mindkét helyen egyaránt 0,4%. Nincs pénz az adók csökkentésére, de van pénz az állami pénzből finanszírozott üzletelésekre. Ez nem más, mint szocializmus a gazdagok számára, fogalmazott a politikus. Újra leosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állam adóemelésekkel mindenkit elszegényít, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Nyilatkozta Năsui keddi Facebook bejegyzésében. A politikus szerint az állami támogatásként kiutalt összegek nem segítik az ország gazdaságát, mivel pont a gazdaságból vonják el azoktól, akik dolgoznak és termelnek, értesült az Ager Press. Légy önmagad, nincs szükséged alkoholra mottóval indított országos egészségnevelő kampányt az Országos Népegészségügyi Igazgatóság és a megyei egészségügyi igazgatóságok, köztük a Hargita megyei intézmény. A májusban és júniusban zajló akció elsősorban a fiatalokat célozza, a statisztikák ugyanis riasztóak. Románia az Európai Unió legnagyobb alkoholfogyasztói közé tartozik, ráadásul az elmúlt 10 évben közel 30%-kal nőtt a fogyasztás mértéke. A szakemberek figyelmeztetnek, azok a tizenévesek, akik 15 éves koruk előtt isznak először alkoholt, felnőttként 4-szer nagyobb eséllyel válnak függővé. A családi minta itt döntő fontosságú, ezért a kampány a szülőket is nyílt beszélgetésre és felelős példamutatásra ösztönzi. Bár a kutatások szerint nincs teljesen biztonságos alkoholmennyiség, a kezdeményezés most egy kézzel fogható kihívást is ajánl. Az alkoholmentes június részeként arra biztatják a lakosságot, hogy egy teljes hónapra mondjanak le az alkoholfogyasztásáról. A jutalom garantált, jobb alvás, élesebb koncentráció és alacsonyabb vérnyomás. Három új charterjáratot indít a Transzilvánia repülőtér a vakációs szezonban, a törökországi Antáliába, Heraklionba, Kréta szigetére, valamint az egyiptomi Hurgadába. A repülőtér képviselői szerint a közelgő szezon számos nyaralási lehetőséget biztosít a régió utasai számára, és arra biztatják az utazókat, kövessék a hivatalos bejelentéseket a járatok menetrendjével és az elérhető ajánlatokkal kapcsolatos részletekért. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint A délután folyamán térségünkben marad a száraz, napos időjárás, továbbra is erős, helyenként viharos széllel. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 26 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán száraz, napos időre lehet számítani, derült felhőtlen éggel. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-9 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 26-27 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lej euró, euró lej devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: fontos.
1: Csak a legjobb.
2: Csak a legjobb.
1: Csak változatosan.
2: Változatosan.
1: Csak a Fun FM-en. 87.6.
2: Csík

0: Napról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Meleg légtömeg érkezik Románia fölé, kezdődik az idei év első hőhulláma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot. Árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. Kettől tovább fokozódik a felmelegedés, 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A hőség mellett záporok is kialakulhatnak, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás. A magasabb hőmérséklet és a nagyobb nedvességtartalom miatt nő a hőérzet, helyenként átmeneti záporok is előfordulhatnak. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. A hét végére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: leghosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: zene, főleg magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

Klasszikus alapok mai hangzással. Klasszikus alapok mai hangzással. Nudiszkó egy óra.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csíkszereda. Tekeri ránk. Ha FM, az Fan FM. És pont.
1: Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Főleg zene.

Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

FM 87.6.